0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Már félgőzzel megy az erőmű. Újabb földgázkutatás kezdődhet. Nehéz helyzetben a tógazdaságok, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Jól halad a turbinák visszakapcsolása a paksi atomerőműben. Már 800 megawatt fölött termel, és hamarosan elérheti az 1000-et. Magyar Péter miniszterelnök szerint a turbinák visszakapcsolása a terveknek megfelelően zajlik. A reaktor hűtését szolgáló 8 szivattyúból már 7 működik, így másodpercenként csak nem 100 köbméter víz érkezik a létesítménybe. Az egyes blokk egyes turbinája is üzemel, teljesítményét folyamatosan növelik. A tervek szerint az atomerőmű szerdára is ismét elérheti a teljes 2000 megawattos teljesítményt. Újabb három térségben indulhat kutatás földgáz és kőolaj után Magyarországon. Baracska, Békés Csaba és Nagy Lengyel környékén kezdődhetnek meg a munkák a szaktárca koncessziós pályázata alapján. Közben továbbra is jelentős a hazai kitermelés, az év első felében több mint 900 ezer köbméter földgázt és csak nem 600 ezer tonna kőolajat hoztak felszínre. Tavaly a belföldön kitermelt földgáz a lakossági felhasználás csak nem 60%-át fedezte. Az aszály és az emelkedő költségek is nehéz helyzetbe hozzák a hazai tógazdaságokat. A tartós vízhiány miatt egyre nehezebb biztosítani a haltenyésztéshez szükséges feltételeket, mondta rádiónknak Tim Melede, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet ügyvezető igazgatója.
2: Hosszú távú vízgazdálkodási cselekvési tervet kell kidolgozni a kormányzatnak, aminek szerves részét kell képezni a hazai tógazdaságoknak is. Én úgy gondolom, hogy nekünk megvan a feladatunk és megvan a szerepünk ebben a rendszerben, hiszen a 26 ezer hektáros területünkön jelentős vizet tartunk meg, és használunk, hasznosítunk a tógazdálkodás során, viszont az őszi lehálászáskor pedig leengedjük ezeket a tavakat, hiszen a technológia ezt várja el.
1: 2 év múlva lesz az esemény, de már több mint 6 millió belépőt eladtak rá. A Los Angeles-i olimpiára az első körben kibocsátott jegyek szinte mindegyike pillanatok alatt elkelt. A következő értékesítés jövőre lesz, hogy mikor, azt egyelőre nem közölték a szervezők. Los Angeles 1932 és 84 után harmadszor ad otthont nyári ötkarikás játékoknak, míg paralimpiát először tart majd. Ma sok napsütésben van részünk, némi felhővel. Csapadék nem lesz, a szél olykor viszont megélénkülhet. 28-29 fok köré melegszik fel a levegő. Holnap kezdetben derűs idő ígérkezik, majd délutántól a Dunántúlon, valamint térségünkben heves záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Kelet felé tolódik a csapadék. A légmozgás több felé feltámad, északnyugaton erős lehet. Napközben 24 és 33 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk. Délnyugaton maradhat alacsonyabb a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: zavar, mint az elmár.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
3: Újabb fejlesztések az Arany és a Jókai utca tömbelsőben. Vízhiány várható néhány zalai településen. Fotókat vár a Zalalövői önkormányzat. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Vízhiány, nyomáscsökkenés és vízminőség változás várható a héten néhány zalai településen. Hálózatöblítést és tárolótisztítást is végeznek a Zala Víz ZRT szakemberei. Ezt közölte a szolgáltató a közösségi oldalán. A posztjuk szerint ma Pókaszepekten, szerdán Kemendolláron, csütörtökön Zala Istvándon, pénteken pedig Vöcskönd és Gyűrűs területén dolgoznak, és egész héten ott lesznek Pacsán is. A tárolókat pedig Magósfán, kedden Egerváron és Lakhegyen, szerdán és csütörtökön pedig a Söjtöri közös önkormányzathoz tartozó településen tisztítják, vagyis ezeken a helyeken is előfordulhat, hogy nem jön víz a csapokból, esetleg változik a vízminőség. Ezek átmenetiek lesznek, ahogy végeznek a munkálatokkal, helyreáll a szolgáltatás. Érkezik a kormány iskola kezdési támogatása. A Magyar Államkincstár ma utalja el az első részletét, 50 ezer forintot. A pénzt azok kapják meg, akik rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülnek. A Zalaegerszegi Család és Gyermekjóléti Központ látókörében jelenleg mintegy 600 család, és ezen belül 536 gyermek van. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 194-en részesülnek. Hozzájuk érkezik az állami segítség, amelynek a második részletét utalvány formájában kapják meg. Ezt mondta korábban az Egerszegi Híreknek Zsolnai Judit, a Zalaegerszegi Család és Gyermekjóléti Központ intézmény vezetője. Hozzátette azt is, hogy ők is segítik a nehéz körülmények között élő családok iskola kezdését. Nyár végéig tanszereket gyűjtenek, és még további 2-2,5 millió forintos összegben támogatják az érintett családokat. Újabb veszélyes kártevő közelít Magyarországhoz. A rendkívül pusztító japán cserebogarat Szlovéniában a magyar határtól mindössze néhány száz méterre azonosították, a hatóságok pedig már megkezdték a védekezést. A kártevő jelentette veszélyről és a megelőzés lehetőségeiről Szűcs Csabát, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal növényvédelmi igazgatóját kérdeztük.
4: Nagyon sokféle tápnövény károsít. A kifejlett bogarak a levelet, a virágot, a termést fogyasztják szőlőben, gyümölcsösökben, kertekben, parkokban, illetve gyepterületeken is komoly problémát okozhatnak, a lárvák pedig a talajban a gyökeret rágják. Legfontosabb a megelőzés és a korai észlelés. Egy ellenőrizetlen forrásból származó növényt vagy növényanyagot nem szabad behozni. Ha valaki gyanús bogarat vagy a Nébik honlapján megjelent japán cserebogárhoz hasonló bogarat talál, jelentenie kell az illetékes kormányhivatalnak.
3: 40 éves lett a zalalövői borostyántó. Az önkormányzat a közösségi oldalán ír arról, hogy 1984-ben a Szőcepatak felduzzasztásával kezdték el kialakítani, a műszaki átadása pedig 1986. szeptemberében volt. Ezután kezdődött a halállomány telepítése is. Akkor még víztározóként működött a tó, ami 1991-ben kapta a borostyántó nevet. Amint egy 20 hektáros tavat azóta fürdőzők, horgászok, sportolók és táborozó gyerekek is használják. Az évforduló alkalmából az önkormányzat várja azoknak a jelentkezését, akik fényképeket, dokumentumokat vagy személyes emlékeket őriznek a tó építéséről, feltöltéséről és az első éveiről. A tó környéke idén-nyáron jelentősen megszépült, a bekötő utat leaszfaltozták, a strand partján bővítették a napelemes világítási rendszert és új büfét is építettek. Szervízutat újítanak fel és növényeket telepítenek az Arany és Jókai utca tömb belsőnél. Ezt kérték az ott élők a város alpolgármesterétől. Bali Zoltán a közösségi oldalán számolt be arról, hogy a lakók azt szerették volna, hogy a platánsor 1-3 szám mögötti feltáró út és a Jókai Mór utcát összekötő szervízutat újítsák fel. Ezt teljesíteni tudják, a kiviteli tervek elkészültek, így várhatóan szeptember végén elindulhat a munka. A posztjában kiemeli, kérés volt továbbá, hogy a megújított szelektív hulladékgyűjtő szigetek mögé fákat, növényeket telepítsen az önkormányzat. Ezt is elvégzik ősszel, emellett az utca déli oldalán valamennyi beteg és elszáradt túját is kivágnak majd. Az elmúlt években egyébként felújították az Arany János és a Jókai utcát és a hozzájuk tartozó járdákat, a keleti oldalon pedig fasort telepítettek. Az asszály és az emelkedő költségek is nehéz helyzetbe hozzák a hazai tógazdaságokat. A tartós vízhiány miatt egyre nehezebb biztosítani a haltenyésztéshez szükséges feltételeket, ezért az ágazat mielőbbi hosszú távú stratégiát sürget, mondta rádiónknak Tim Melede, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet ügyvezető igazgatója.
0: Hosszú távú vízgazdálkodási cselekvési tervet kell kidolgozni a kormányzatnak, aminek szerves részét kell képezni a hazai tógazdaságoknak is. Én úgy gondolom, hogy nekünk megvan a feladatunk és megvan a szerepünk ebben a rendszerben, hiszen a 26 ezer hektáros területünkön jelentős vizet tartunk meg, és használunk, hasznosítunk a tógazdálkodás során, viszont az őszi lehalászáskor pedig leengedjük ezeket a tavakat, hiszen a technológia ezt várja el, hogy ezek a vizek, amelyek leengedésre kerülnek, nagyon jól hasznosulhatnak a tájban, ami kettős felhasználást jelent ilyen tekintetben a halas tavak részéről.
3: Influencerek népszerűsítették Hévízt. Egész nyáron zajlott a Hévíz állommeló elnevezésű turisztikai kampány, amelynek keretében hazai tartalomgyártók 4-4 napot töltöttek a városban, majd a saját közösségi oldalaikon számoltak be arról, hogy hogy érezték itt magukat, írja a Hír Balaton. A programban résztvevők bármit kipróbálhattak, a gasztronómiai különlegességektől kezdve a prémium wellness kezeléseken át, az bike túrákig és a hangulatos városi sétákig. Általában hetente két influencer tapasztalta meg Hévíz nyári hangulatát, és egész nyáron újabb vendégek érkeztek a városba, vagyis a kampánynak köszönhetően Hévíz folyamatosan jelen volt a legnépszerűbb közösségi platformokon. Nem tudunk ma ügyeket intézni a Munkácsi Mihály utcai kormányablakban. Áramszünet van a zóna épületében, ezért nem dolgoznak az ügyintézők. Erről tájékoztat minket a közösségi oldalán a Zalavár megyei kormányhivatal. A posztjuk szerint az áramszünet miatt az épületben működő agrár- és vidékfejlesztési támogató főosztályon sincsenek ma bent a munkatársak. A Kossuth utcai kormányablakban viszont ma is várják az ügyfeleket, de felhívták a figyelmünket arra is, hogy a magyarország.hu oldalon akár otthonról sorbanállás nélkül intézhetjük az adó, okmány, egészségügyi és családtámogatási ügyeinket. Legfrissebb híreinket hallották, most néhány mondatban a várható időjárásról. Ma a napsütésé lesz a főszerep, csak időnként jelenhet meg fölöttünk néhány gomoly felhő, de csapadék nem várható. Holnap reggelre mindenhol felfrissül a levegő. Kezdetben napsütés várható, majd délután beborul az idő, és záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A nappali maximum hőmérséklet 27-29, az éjjeli minimum 14 fok lehet.
1: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Hello, jó reggelt, jó hetet kívánok. Elindult a nyár utolsó hete, a naptár szerint legalábbis. Augusztus 24-e van, a mai hétfő a Bertalanok névnapja. Sok boldogságot kívánok nekik és a szülinaposoknak is. A reggeli menü pedig egy brit szendvics a közepén karamellel. Harmadikként Robbie Williams, mindjárt karamell, elsőként pedig a Sugar Babes jön. 0620 55 55 155 telefon SMS Viber, Maxim Levente vagyok.
2: Best

Jazz FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, az év 236. napján. Augusztus 24-e van, ez a nap pedig az időszámításunk szerinti 79. esztendőben elég tragikusan alakult. A Vezúv kitörése ugyanis ezen a napon pusztított el Pompei városát. Robbie Williams után pedig abban reménykedve, hogy ma semmi ilyesmi nem vár ránk, és mindenkinek jól indul majd a hete. Tom Novi folytatja a Your Buddy-val, hívható SMS Viber 0620 55 55 155, ha már is van közlekedési hírvárom.

0: Best FM a legjobb zenék, rögtön fél hét, a friss hírek vannak soron. A végén részletes időjárás jelentés, előjáróban annyit, kellemes időnk lesz. A hét első napján 26-32 fok, napsütés, némi gomoly felhő. A nap első felében elszórtan egy-egy futózápor sem kizárt. Még több info erről hamarosan, aztán Pink folytatja a Stupid Girls-zel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
3: Szóltam, figyelj, szétszed a tánc. Felkap téged itt sem, vagy már.

0: Kapja meg az iskola kezdési támogatást, újabb veszélyes kártevő közelít. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Vízhiány, nyomáscsökkenés és vízminőségváltozás várható a héten néhány zalai településen. Hálózatöblítést és tárolótisztítást is végeznek azzal a Víz ZRT szakemberei. Ezt közölte a szolgáltató a közösségi oldalán. A posztjuk szerint ma Pókaszepekten, szerdán Kemendolláron, csütörtökön Zala Istvándon, pénteken pedig Vöcskönd és Gyűrűs területén dolgoznak, és egész héten ott lesznek Pacsán is. A tárolókat pedig Magósfán, kedden Egerváron és Lakhegyen, szerdán és csütörtökön pedig a Söjtöri közös önkormányzathoz tartozó településen tisztítják, vagyis ezeken a helyeken is előfordulhat, hogy nem jön víz a csapokból, esetleg változik a vízminőség. Érkezik a kormány iskola kezdési támogatása. A Magyar Államkincstár ma utalja el az első részletét, 50 ezer forintot. A pénzt azok kapják meg, akik rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülnek. A zalaegerszegi Család és Gyermekjóléti Központ látókörében jelenleg mintegy 600 család, és ezen belül 536 gyermek van. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 194-en részesülnek. Hozzájuk érkezik az állami segítség, amelynek a második részletét utalvány formájában kapják meg. Ezt mondta korábban az Egerszegi Híreknek Zsolnai Judit, a Zalaegerszegi Család és Gyermekjóléti Központ intézmény vezetője. Hozzátette azt is, hogy ők is segítik a nehéz körülmények között élő családok iskola kezdését. Nyár végéig tanszereket gyűjtenek, és még további 2-2,5 millió forintos összegben támogatják az érintett családokat. Újabb veszélyes kártevő közelít Magyarországhoz. A rendkívül pusztító japán cserebogarat Szlovéniában a magyar határtól mindössze néhány száz méterre azonosították, a hatóságok pedig már megkezdték a védekezést. Ma a napsütésé lesz a főszerep, csak időnként jelenhet meg fölöttünk néhány gomoly felhő, de csapadék nem várható. Holnap reggelre mindenhol felfrissül a levegő. Kezdetben napsütés várható, majd délután beborul az idő, és záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A nappali maximum hőmérséklet 27-29, az éjjeli minimum 14 fok lehet.
1: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM, a legjobb zenék. Kellemes idővel indul a hét, de a nap első felében lehet egy-egy futózápor is. Persze nem ez lesz a legjellemzőbb, hanem a napsütés, némi gomolyfelhő és a 26-32 fok közötti maximum. Beyoncé dalával megy tovább a hétfő reggel. Szól már is a Naughty Girl a Besten.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mennyire bizarr ez a címe magyarul az OMC slágerének, ez biztos szól majd hét után. És jön Rúzsa Magdi is. És jöhet a közlekedési info is, ha már is van, 0620-55-55-155, jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM!
2: 88.9 Best FM!
0: A legjobb zenék!
2: A legjobb zenék!

0: Szalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Fotókat vár a zalalövői önkormányzat. Újabb fejlesztések az Arany és a Jókai utca tömbelsőben. Nehéz helyzetben a hazai tógazdaságok. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. 40 éves lett a zalalövői Borostyántó. Az önkormányzat a közösségi oldalán ír arról, hogy 1984-ben a Szőce patak felduzzasztásával kezdték el kialakítani, a műszaki átadása pedig 1986. szeptemberében volt. Ezután kezdődött a halállomány telepítése is. Akkor még víztározóként működött a tó, ami 1991-ben kapta a Borostyántó nevet. Amint egy 20 hektáros tavat azóta fürdőzők, horgászok, sportolók és táborozó gyerekek is használják. Az évforduló alkalmából az önkormányzat várja azoknak a jelentkezését, akik fényképeket, dokumentumokat vagy személyes emlékeket őriznek a tó építéséről, feltöltéséről és az első éveiről. A tó környéke idén-nyáron jelentősen megszépült, a bekötő utat leaszfaltozták, a strand partján bővítették a napelemes világítási rendszert és új büfét is építettek. Szervízutat újítanak fel és növényeket telepítenek az Arany és Jókai utca tömbelsőnél. Ezt kérték az ott élők a város alpolgármesterétől. Bali Zoltán a közösségi oldalán számolt be arról, hogy a lakók azt szerették volna, hogy a platánsor 1-3 szám mögötti feltáró út és a Jókai Mór utcát összekötő szervízutat újítsák fel. Ezt teljesíteni tudják, a kiviteli tervek elkészültek, így várhatóan szeptember végén elindulhat a munka. A posztjában kiemeli, kérés volt továbbá, hogy a megújított szelektív hulladékgyűjtő szigetek mögé fákat, növényeket telepítsen az önkormányzat. Ezt is elvégzik ősszel, emellett az utca déli oldalán valamennyi beteg és elszáradt túlját is kivágnak majd. Az elmúlt években egyébként felújították az Arany János és a Jókai utcát és a hozzájuk tartozó járdákat. A keleti oldalon pedig fasort telepítettek. Ma a napsütésé lesz a főszerep, csak időnként jelenhet meg fölöttünk néhány gomoly felhő, de csapadék nem várható. Holnap reggelre mindenhol felfrissül a levegő. Kezdetben napsütés várható, majd délután beborul az idő, és záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A nappali maximum hőmérséklet 27-29, az éjjeli minimum 14 fok lehet.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt, jó hetet kívánok, 7 órát hagytuk el pár perccel. Jó utat annak, aki elindult, ha már is van közlekedési infó, várom. 0620 55 55 155. Ebben a fél órában a Ford Accord jön az Inno Sunshine-nal. Itt lesz a Soul Searcher, de csak Sarah Connor után. Let's get back to bad boy. Maxim Levente vagyok, ez a
0: Best FM.

0: West Coast for life. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM.
0: A legjobb zenék.

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok! Augusztus 24-e van, hétfő, Bertalan napja, és a furcsa zenék világnapja. Na most mi a furcsa zene? Hát ugye ez egyénfüggő, mindenkinek van kedvenc stílusa, vannak kedvenc előadói, és ami ebbe a halmazba nem fér bele, az a furcsa zene. A mai nap célja, hogy néha hallgassunk olyan zenét is, ami nekünk furcsa, amilyet nem szoktunk hallgatni. Úgyhogy rockerek, rapperek, jöjjön egy kis pozitív energiától duzzadó popdance, Soul Searcher, Feel in Love a Best.

0: Best FM a legjobb zenék, hogy milyen idővel indul a hét, kiderül a hírek végén. Egy-két szóban tényleg csak annyit, hogy kellemes, 26-32 fok lesz, sok napsütéssel, némi gomoly felhővel a nap első felében, elszórtan futózáporokkal. Részletek és a folytatás mindjárt, aztán az Allianz Ethnic jön.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Balaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Hévízt népszerűsítették az influencerek, áramszünet lesz ma a Zóna épületében, sok gólyapár rakott fészket idén Zala megyében. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Influencerek népszerűsítették Hévízt. Egész nyáron zajlott a Hévíz állommeló elnevezésű turisztikai kampány, amelynek keretében hazai tartalomgyártók 4-4 napot töltöttek a városban, majd a saját közösségi oldalaikon számoltak be arról, hogy érezték itt magukat, írja a Hírbalat.

0: Alapban. Áramszünet van a zóna épületében, ezért nem dolgoznak az ügyintézők. Erről tájékoztat minket a közösségi oldalán a Zala vármegyei kormányhivatal. A posztjuk szerint az áramszünet miatt az épületben működő agrár és vidékfejlesztési támogató főosztályon sincsenek ma bent a munkatársak. A Kossuth utcai kormányablakban viszont ma is várják az ügyfeleket, de felhívták a figyelmünket arra is, hogy a magyarország.hu oldalon akár otthonról, sorbanállás nélkül intézhetjük az adó, okmány, egészségügyi és családtámogatási ügyeinket. Sok gólyapár fészkelt idén Zalában. Összesen 174-et regisztrált a Magyar Madártani Egyesület zalai csoportja, nagyjából annyit, mint tavaly. Az előző pár évben viszont jóval kevesebb gólya volt a megyében. Bár a párok száma igen kecsegtető volt, viszont a kirepült fiókák száma alacsonyabb lett az elmúlt két évhez képest. A madarak a következő napokban megkezdik vonulásukat és elhagyják hazánkat. Ma a napsütésé lesz a főszerep, csak időnként jelenhet meg fölöttünk néhány gomoly felhő, de csapadék nem várható. Holnap reggelre mindenhol felfrissül a levegő. Kezdetben napsütés várható, majd délután beborul az idő, és záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A nappali maximum hőmérséklet 27-29, az éjjeli minimum 14 fok lehet.
1: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok augusztus 24-én hétfőn. Sok boldogságot a névnapos Bertalanoknak és Isten értesse a szülinaposokat is. 1948-ban a mai napon született Jean-Michel Jarre, francia zeneszerző billentyűs, az elektronikus, ambient és new age zene történetének egyik legfontosabb úttörője. 1955-ben ezen a napon született Jeffrey Daniels, a Shalamar alapító tagja. ...1951-ben ugyancsak a mai napon született Michael Derosier, az amerikai Heart együttes oszlopos tagja. ...1958-ban a mai napon született Steve Guttenberg, amerikai színész, a 80-as évek olyan legendás filmjeinek főszereplője, mint a Három férfi és egy bébi, vagy a Rendőrakadémia sorozat. A sort a 97-es születésű norvég zenei producer Ellen Walker zárja. 1000 sok boldogságot, kedves ünnepeltek, hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jó reggelt kívánok, két autó koccant Budapest felé az M3-ason kerekharasztnál, 4-5 kilométeres a dugó. Köszönjük Tibinek, 0620-55-55-155 ide küldte infóját. Ebből még több a hírekben, 8 után pedig jön majd a Red Bull Pilbaker. És a Stakabú is. Tartunk egy rövid szünetet, aztán szólnak újból, ha a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Thank you.

0: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Vízhiány várható néhány zalai településen. Több száz egerszegi család kapja meg az iskola kezdési támogatást. Újabb veszélyes kártevő közelít. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Vízhiány, nyomás csökkenés és vízminőség változás várható a héten néhány zalai településen. Hálózatöblítést és tároló tisztítást is végeznek a Zalavíz ZRT szakemberei. Ezt közölte a szolgáltató a közösségi oldalán. A posztjuk szerint ma Pókaszepekten, szerdán Kemendolláron, csütörtökön Zala Istvánon, pénteken pedig Vöcskönd és Gyűrűs területén dolgoznak, és egész héten ott lesznek Pacsán is. A tárolókat pedig Magósfán, kedden Egerváron és Lakhegyen, szerdán és csütörtökön pedig a Söjtöri közös önkormányzathoz tartozó településen tisztítják, vagyis ezeken a helyeken is előfordulhat, hogy nem jön víz a csapokból, esetleg változik a vízminőség. Érkezik a kormány iskola kezdési támogatása. A Magyar Államkincstár ma utalja el az első részletét, 50 ezer forintot. A pénzt azok kapják meg, akik rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülnek. A Zalaegerszegi Család és Gyermekjóléti Központ látókörében jelenleg mintegy 600 család, és ezen belül 536 gyermek van. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 194-en részesülnek. Hozzájuk érkezik az állami segítség, amelynek a második részletét utalvány formájában kapják meg. Ezt mondta korábban az Egerszegi Híreknek Zsolnai Judit, a Zalaegerszegi Család és Gyermekjóléti Központ intézmény vezetője. Hozzátette azt is, hogy ők is segítik a nehéz körülmények között élő családok iskola kezdését. Nyár végéig tanszereket gyűjtenek, és még további 2-2,5 millió forintos összegben támogatják az érintett családokat. Újabb veszélyes kártevő közelít Magyarországhoz. A rendkívül pusztító japán cserebogarat Szlovéniában a magyar határtól mindössze néhány száz méterre azonosították, a hatóságok pedig már megkezdték a védekezést. Ma a napsütésé lesz a főszerep, csak időnként jelenhet meg fölöttünk néhány gomoly felhő, de csapadék nem várható. Holnap reggelre mindenhol felfrissül a levegő. Kezdetben napsütés várható, majd délután beborul az idő, és záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A nappali maximum hőmérséklet 27-29, az éjjeli minimum 14 fok lehet.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Elsőként a chilén a francia Mojo Duo második hivatalos kislemeze, amely a világhírű Lady Hear Me Tonight után jelent meg 2001. április 2-án. Ez is hatalmas siker volt Európában, olyannyira, hogy a slágerlistákon, például Magyarországon és Finnországban is egészen a harmadik helyig menetelt. Jó reggelt, jó utat, jó hetet kívánok, 5 perccel múlt 8, Maxim Levente vagyok.
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék, ahogy azt korábban Tibi is jelezte, baleset miatt 4-5 kilométeres a dugó az M3-ason Budapest felé Kerekharasznál, és nehéz a bejutás ma reggel is, mondhatjuk így, Szentendréről a 11-es főúton, ráadásul a 19-es kilométernél a Budapest felé vezető oldalon szintén baleset történt. Jó utat, a közlekedési infókat a 0620 5555 155-re várom. Egyik nagyság a másik után, George Michael-t, Prince követi, The Greatest Romance Ever Sold, a besten.

0: Best FM a legjobb zenék. A nyári szünet utolsó hete kellemes idővel indul, de azért néhol futózápor nem kizárt. 26-32 fok valószínű, sok napsütés némi komoly felhővel. Részletek még hallhatóak a hírek végén, mindjárt 8:30. Jó reggelt, a Stars on 54-ral megyünk tovább nem sokára.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Balaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Fotókat vár a zalalövői önkormányzat. Újabb fejlesztések az Arany és a Jókai utca tömbelsőben. Nehéz helyzetben a hazai tógazdaságok. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. 40 éves lett a zalalövői Borostyán tó. Az önkormányzat a közösségi oldalán ír arról, hogy 1984-ben a Szőce patak felduzzasztásával kezdték el kialakítani, a műszaki átadása pedig 1986. szeptemberében volt. Ezután kezdődött a halállomány telepítése is. Akkor még víztározóként működött a tó, ami 1991-ben kapta a Borostyán tó nevet. Amint egy 20 hektáros tavat azóta fürdőzők, horgászok, sportolók és táborozó gyerekek is használják. Az évforduló alkalmából az önkormányzat várja azoknak a jelentkezését, akik fényképeket, dokumentumokat vagy személyes emlékeket őriznek a tó építéséről, feltöltéséről és az első éveiről. A tó környéke idén-nyáron jelentősen megszépült, a bekötő utat leaszfaltozták, a strand partján bővítették a napelemes világítási rendszert és új büfét is építettek. Szervízutat újítanak fel és növényeket telepítenek

0: telepítsen az önkormányzat. Ezt is elvégzik ősszel, emellett az utca déli oldalán valamennyi beteg és elszáradt túlját is kivágnak majd. Az elmúlt években egyébként felújították az Arany János és a Jókai utcát és a hozzájuk tartozó járdákat, a keleti oldalon pedig fasort telepítettek. Ma a napsütésé lesz a főszerep, csak időnként jelenhet meg fölöttünk néhány gomoly felhő, de csapadék nem várható. Holnap reggelre mindenhol felfrissül a levegő. Kezdetben napsütés várható, majd délután beborul az idő, és záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A nappali maximum hőmérséklet 27-29, az éjjeli minimum 14 fok lehet.
1: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok augusztus 24-én, azon a napon, amelyen 1842-ben József Nádor elhelyezte a pest-budai Széchenyi Lánchíd alapkövét, vagy azon a napon, amelyen 1988-ban megszületik az első magyar lombikbébi a Pécsi Orvostudományi Egyetemen, és azon a napon, amelyen 2026-ban kellemes nyári időnk lesz 26-32 fokkal, sok napsütéssel, itt-ott gomoly felhővel, futózáporral. Most pedig jöjjön egy dal az álmokról. Gabriel és a Dreams folytatja a Best reggelt.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Annak hallatán, hogy egy hét múlva vége a nyári szünetnek, van, aki sírva fakad, és van, aki már alig várja, hogy újból lássa az osztálytársakat. A következő órában tehát biztosan jön Justin Timberlake és a Nox is, és még sokan mások, hogy pontosan ki kiderül, egy picit később, hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Mindjárt 9 óra. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM!
2: 88.9 Best FM!
0: A legjobb zenék!
2: A legjobb zenék!

0: Egerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Hévízt népszerűsítették az influencerek, áramszünet lesz ma a zóna épületében, sok gólyapár rakott fészket idén Zala megyében. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Influencerek népszerűsítették Hévízt. Egész nyáron zajlott a Hévíz állommeló elnevezésű turisztikai kampány, amelynek keretében hazai tartalomgyártók 4-4 napot töltöttek a városban, majd a saját közösségi oldalaikon számoltak be arról, hogy hogy érezték itt magukat, írja a Hír Balaton. A programban résztvevők bármit kipróbálhattak, a gasztronómiai különlegességektől kezdve a prémium wellness kezeléseken át, az bike túrákig és a hangulatos városi sétákig. Általában hetente két influencer tapasztalta meg Hévíz nyári hangulatát, és egész nyáron újabb vendégek érkeztek a városba, vagyis a kampánynak köszönhetően Hévíz folyamatosan jelen volt a legnépszerűbb közösségi platformokon. Nem tudunk ma ügyeket intézni a Munkácsi Mihály utcai kormányablakban. Áramszünet van a zóna épületében, ezért nem dolgoznak az ügyintézők. Erről tájékoztat minket a közösségi oldalán a Zala vármegyei kormányhivatal. A posztjuk szerint az áramszünet miatt az épületben működő agrár- és vidékfejlesztési támogató főosztályon sincsenek ma bent a munkatársak. A Kossuth utcai kormányablakban viszont ma is várják az ügyfeleket, de felhívták a figyelmünket arra is, hogy a magyarország.hu oldalon akár otthonról sorbanállás nélkül intézhetjük az adó, okmány, egészségügyi és családtámogatási ügyeinket. Sok gólyapár fészkelt idén Zalában. Összesen 174-et regisztrált a Magyar Madártani Egyesület zalai csoportja, nagyjából annyit, mint tavaly. Az előző pár évben viszont jóval kevesebb gólya volt a megyében. Bár a párok száma igen kecsegtető volt, viszont a kirepült fiókák száma alacsonyabb lett az elmúlt két évhez képest. A madarak a következő napokban megkezdik vonulásukat és elhagyják hazánkat. Ma a napsütésé lesz a főszerep, csak időnként jelenhet meg fölöttünk néhány gomoly felhő, de csapadék nem várható. Holnap reggelre mindenhol felfrissül a levegő. Kezdetben napsütés várható, majd délután beborul az idő, és záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A nappali maximum hőmérséklet 27-29, az éjjeli minimum 14 fok lehet.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hogy repülhetett el ilyen gyorsan a nyár? Tűnődnek kicsik és nagyok, és míg mi ezen tűnődünk, meghallgatjuk, hogy hogyan kezdi a tűnődést. Danny Minogue, I Begin to Wonder, ő indítja az órát, 5 perccel múlt 9. Hello, Maxim Levente vagyok. Hozom még a Backstreet Boys-t, jön Kelis, az Aqua, a Well Hello és a Duran Duran is.
0: Best

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

Best FM, a legjobb zenék. Ha jól emlékszem, a Corbin mozi nagy vásznán láttam a Terminátor 2-t 35 évvel ezelőtt, és most újból megnézhetem én is, és a többi Terminátor rajongó is. Bemutatásának 35. évfordulója alkalmából újra látható lesz egyes magyarországi mozikban a Terminátor 2 4K-s felbontásban és 3D-s verzióban is. A fiús téma után lányos, Barbie Girl az Aqua folytatja a Best Track-et.

Ezt a FM a legjobb zenék, miközben persona non grata egy csomó európai országban. Addig Oroszországban két teltházas koncertet is ad a közeljövőben. Kanye West, ő folytatja a hétfő reggelt, jön a Stronger, ha pedig dugó baleset van valahol az utakon, a közlekedési info is jöhet. 0620 55 55 155. Jó reggelt, jó hetet kívánok!

Best FM, a legjobb zenék, a kígyó neve Slash. Ez nem egy film címe, hanem egy eddig ismeretlen kígyófajt neveztek el a Guns N' Roses gitárosáról, Slashről. A hüllő tudományos neve Lielaphis Slashy, amely nagyjából annyit tesz, Slash földi kígyója. Mindeközben egy másik legenda, a Duran Duran, az új hetet, az új napot, a reggelt, a napfelkeltét dicsőíti. Reach up for the sunrise, ez a folytatás a legjobb zenék között.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A német énekes, dalszerző és alkalmi színés Sass... Na tehát, a német énekes, dalszerző és alkalmi színész Sasha 99-es I Feel Lonely című popslágere biztosan szól a következő órában. És jön a kellemen kabátban is. Pillanatokon belül friss hírek, aztán szólnak újból a legjobb zenék. Rögtön 10 óra, jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Vízhiány várható néhány zalai településen. Több száz egerszegi család kapja meg az iskola kezdési támogatást. Újabb veszélyes kártevő közelít. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Vízhiány, nyomáscsökkenés és vízminőségváltozás várható a héten néhány zalai településen. Hálózatöblítést és tárolótisztítást is végeznek a Zala Víz ZRT szakemberei. Ezt közölte a szolgáltató a közösségi oldalán. A posztjuk szerint ma Pókaszepekten, szerdán Kemendolláron, csütörtökön Zala Istvánon, pénteken pedig Böcskönd és Gyűrűs területén dolgoznak, és egész héten ott lesznek Pacsán is. A tárolókat pedig Magósfán, kedden Egerváron és Lakhegyen, szerdán és csütörtökön pedig a Söjtöri közös önkormányzathoz tartozó településen tisztítják, vagyis ezeken a helyeken is előfordulhat, hogy nem jön víz a csapokból, esetleg változik a vízminőség. Érkezik a kormány iskola kezdési támogatása. A Magyar Államkincstár ma utalja el az első részletét, 50 ezer forintot. A pénzt azok kapják meg, akik rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülnek. A Zalaegerszegi Család és Gyermekjóléti Központ látókörében jelenleg mintegy 600 család, és ezen belül 536 gyermek van. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 194-en részesülnek. Hozzájuk érkezik az állami segítség, amelynek a második részletét utalvány formájában kapják meg. Ezt mondta korábban az Egerszegi Híreknek Zsolnai Judit, a Zalaegerszegi Család és Gyermekjóléti Központ intézmény vezetője. Hozzátette azt is, hogy ők is segítik a nehéz körülmények között élő családok iskola kezdését. Nyár végéig tanszereket gyűjtenek, és még további 2-2,5 millió forintos összegben támogatják az érintett családokat. Újabb veszélyes kártevő közelít Magyarországhoz. A rendkívül pusztító japán cserebogarat Szlovéniában a magyar határtól mindössze néhány száz méterre azonosították, a hatóságok pedig már megkezdték a védekezést. Ma a napsütésé lesz a főszerep, csak időnként jelenhet meg fölöttünk néhány gomoly felhő, de csapadék nem várható. Holnap reggelre mindenhol felfrissül a levegő. Kezdetben napsütés várható, majd délután beborul az idő, és záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A nappali maximum hőmérséklet 27-29, az éjjeli minimum 14 fok lehet.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: A mai hétfőnél már csak a jövő hét kedd lesz utáltabb nap a történelemben, vagy legalábbis a következő egy-két hétben, akkor kezdődik újból a suli, ugye? Általában egyébként a hétfő nem a kedvenc napunk, és nem tudom, hogy van ezzel Eros Ramazzotti, minden esetre a kedvenc napom Il mio giorno preferito címmel az ő dala indítja az órát. 5 perccel múlt 10, hello, Maxim Levente vagyok.
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék a 90-es évek végén, minden, ha az ezredfordulóról szólt, ahogy közeledett 1999 után a 2000-es év, a most következő dal is napvilágot látott, méghozzá pontosan 1999-ben. Jön a Topaz, ők sem maradtak ki a trendből. New Millennium a Besten. What is fact?

It's time for change. For change.

0: Best FM, a legjobb zenék, friss közlekedési információk. Korábban kamion és traktor ütközött a 49-es főúton a Csengeri lehajtónál. A főutat ott teljes szélességében lezárták, a forgalmat megállították. M6 Budapest felé 172-es jelű Véméd Palota-Bozsok csomópont fel és lehajtóága aszfaltozás miatt zárva. Aki ennél a csomópontnál kívánt volna felhajtani, annak a kijelölt terelőút szerint Pécs felé kell indulni az autópályán, és a következő 190-es jelű Szajk-Mohács csomópontban visszafordulva lehet a főváros felé vezető oldalt elérni. Jó utat, ha dugó baleset van, várom az infót a 0620 55 55 155-re.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: legjobb zenék.
1: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jaffer Jackson, a Michael című életrajzi film főszereplője megerősítette, hogy a film második része a Popikon életének legvitatottabb időszakát, a gyermekbántalmazási vádakat is feldolgozza. A délelőtt utolsó órájában jön majd Jaffer néhai nagybátyja, és énekel Rúzsa Magdi is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Már minden szivattyú működik Pakson. Munkakezdés előtt kell bejelenteni az alkalmi dolgozót, figyelmeztet a NAV. Házak romlott egy szeméthely Guineában. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Már három blokk teljes teljesítménnyel működik a Paksi atomerőmű 4 blokkjából. Magyar Péter miniszterelnök közlése szerint mind a 8 hűtőszivattyút üzembe helyezték. Az utolsó blokk visszakapcsolása is rendben halad, így az erőmű hamarosan ismét maximális teljesítménnyel termelhet. Eltűnhet a hazai gyümölcs egy része a piacokról, különösen kritikus a helyzet az alma esetében, de a körte és a szilva termés kétharmada is odaveszett a tavaszi fagyok és a nyári aszály miatt. Mondta a rádiónknak Apáti Ferenc, a Fruitfab Magyar Zöldség Gyümölcs szakmaközi szervezet és terméktanács elnöke.
2: A még szüretelendő kultúrák esetében, mint az alma, a körte és a szilva, nagyon jelentős termésveszteségeket látunk. A legnagyobb területen és a legnagyobb mennyiségben termelt gyümölcsünk az alma. Egy normális évjáratban 500 ezer tonna termést kellene tudnunk betakarítani. Ebben az évben 130-140 ezer tonnára várjuk. Ez az elmúlt fél évszázad leggyengébb alma termése. Körtéből már alig-alig van látható mennyiség, ott már abszolút az import uralja a piacot, szilvában pedig szintén nagyjából 60-70% a termésveszteség.
1: Sokan még mindig bejelentés nélkül alkalmaznak alkalmi munkásokat, figyelmeztet a NAV. Pedig a dolgozót minden esetben még a munkakezdés előtt kell bejelenteni. Ennek elmulasztásáért alkalmazottanként akár 2 millió forintos bírságot is kiszabhatnak, és az üzletet is bezárhatják. A bejelentés online, mobil alkalmazással vagy a 185-ös ingyenes telefonszámon is elvégezhető. Júliusban 75 ezer vállalkozás több mint 285 ezer alkalmi munkavállalót jelentett be. Legalább 30 ember meghalt Guineában, miután egy hulladéklerakó szeméthegye a közeli házak romlott. A fővárosban, Conakryban történt katasztrófát az éjszakai heves esőzés okozta. További 22-en megsérültek, közülük 6-an súlyosan. A mentésbe katonákat is bevontak, a területet pedig munkagépekkel kutatják át túlélők után. A hatóságok attól tartanak, hogy tovább emelkedhet a halálos áldozatok száma. Ma sok napsütésre készülhetünk, bár fátyol és gomoly felhők időnként átvonulhatnak fölöttünk. Északon lehet több a felhő, ott néha jelentéktelen eső vagy zápor is előfordulhat. Délután 26 és 32 fok közé melegedhet a levegő. Az előrejelzések szerint holnap délnyugat-nyugat felől már komolyabban meghízhatnak a felhők. A Dunántúlon több felé zápor, zivatar is kialakulhat, estétől pedig keletebbre is eshet. Szerdán újra naposabbra fordulhat az idő, csütörtökön pedig már 34 fokig emelkedhet a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Ebben az órában Sheryl Cole, a Soul Searcher-i, de zenél a 4-es Street, a Bieber's, jön a Dario G, a Destiny's Child, elsőként pedig Kylie Minogue, 5 perccel múlt 11, hello, jó utat, jó munkát, jó hetet kívánok, Maxim Levente vagyok, hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Best.

0: Best FM, a legjobb zenék a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között. 1997-ben járunk, amikor is megjelent a brit trió, a Dario G. Sunshine című dal, amely egy csapásra ismertítette őket. Érdekesség, hogy a brit toplistán csak Elton John Candle in the Wind című dala tudta megakadályozni, hogy az első helyre kerüljenek.
1: Best FM, a legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Ma is mixben szólnak, majd 6 és 8 között. A Best FM esti mix műsorának házigazdája 6-kor lép a lemezjátszók mögé. White Boy, majd 7 és 8 között Lauer Krisztián is az ezredforduló Classic House trackjeit játsza. Én pedig még az óra végéig biztosan a Soul Searcher dalát, jön a Can't Get Enough, zenél a 4-es Street, és meghallgathatjuk majd a Totó Afrikáját is Carl Wolftól. Hívható SMS, Viber, ha a dugó baleset lenne, 0620 55 55 155.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A stúdióban pedig Majoros Ritával, aki Fergie Big Girls Don't Cry című dalát indítja rögtön a hírek után. Jó étvágyat az ebédhez, én jövök holnap is. Remélem nem leszek egyedül. Max M. Levente vagyok. Hello!
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Lezuhant egy magyar Gripen Szolnoknál. Biztonságosak voltak a vizsgált tanszerek. 14 hónap után bukott le a brazil álgyermek. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Lezuhant a Magyar Honvédség egyik Gripen vadászgépe Szolnok mellett, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. A pilóta sikeresen katapultált, állapota stabil. Az országos mentőszolgálat közlése szerint megfigyelésre mentőhelikopterrel vitték kórházba. Ruszin-Szendi Romulus honvédelmi miniszter arról számolt be, hogy a pilóta még lakott területtől távol honvédségi területre irányította a gépet, így civil létesítményekben sem keletkezett kár. Hogy mi okozta a balesetet, egyelőre nem tudni, a vizsgálat megkezdődött. Minden megvizsgált tanszer megfelelt a biztonsági előírásoknak. A fogyasztóvédelmi hatóságtól tartókat, ceruzadíszeket, zsírkrétákat és gyurmákat ellenőrzött, de egyikben sem talált egészségre veszélyes anyagokat. A szülőknek azt tanácsolják, hogy vásárláskor a minőséget és a tartóságot is vegyék figyelembe, a nyugtát pedig őrizzék meg. Kezdődik a házi pálinka főzés szezonja. Az adóhatóság arra figyelmeztet, hogy a szigorú jövedéki szabályokat mindenkinek be kell tartania. Így például a főzés megkezdését is kötelező előre bejelenteni, mondta a rádiónknak Linzmeier Szilvia, a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs főosztály vezetője.
2: Magánfőzőként párlatot az állíthat elő, aki egyrészt betöltötte a 18. életévét, és a saját tulajdonú gyümölcséből, illetve az abból készült alapanyagból készíti el. Évente legfeljebb 86 liter párlatot állíthat elő. Ezt háztartásonként kell számítani, tehát hiába él egy háztartásban együtt több, akár mezőgazdasági őstermelő, aki magánfőző is lehetne. A 86 literes párlatmennyiség ez nem számítható össze, ez háztartásonként 86 liter. Jelent.
1: 14 hónapon át gyermeknek adta ki magát egy 37 éves nő Brazíliában. Azt állította, hogy bántalmazás elől menekült, ezért egy család befogadta és saját lányaként gondoskodott róla. A nő gyerekes hangon beszélt, idősebb külsejét pedig hormonkezeléssel magyarázta. Végül kiderült, hogy hamis nevet és életkort használt, amit később is ismert. A bíróság csalás és hamis személyazonosság miatt szabadságvesztésre ítélte. Végül néhány szó a várható időjárásról. Ma alapvetően a napsütés viheti a főszerepet, de az ég nem maradt teljesen üres, fátyol és gomoly felhők is érkezhetnek. Az északi tájakon időnként vastagabb lehet a felhőzet, arrafelé egy-egy gyenge zápor sem kizárt. Délutára 26 és 32 fok közé melegedhet a levegő. Holnap változékonyabb napra készülhetünk, főként a Dunántúlon záporok, zivatarok is kipattalhatnak. Úgy tűnik, szerdán már csökkenhet a csapadékhajlam, csütörtökön pedig ismét naposabb, melegebb idő jöhet 29-34 fokos csúcsokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép hétfőt, igazán kellemes étkezést kívánok mindenkinek a hosszú hétvége után. Remélem, hogy picit zökkenőmentes azért, de én ezzel leszek egész délután, hogy megkönnyítsem a kezdeteket. És a délután kezdetét is. Majoros Rita vagyok, tartsanak velem a következő néhány órában, hallgassunk együtt isteni zenéket. A Five-tól, Segítől, vagy éppen Fergie-től. Big Girls Don't.

Bestefem a legjobb zenék, igazán szép délutánt a folytatásban is mindenkinek. Majoros Rita vagyok, ahogy ígértem, a következő néhány órában isteni zenéket hozok, egy kicsit ráhangolok mindenkit. Hát erre a hosszú hétre, ugye az elmúlt rövid hét és hosszú hétvége után. Remélem, hogy nagy lendülettel érkeztek, én nem annyira, de hogyha hozzám hasonlóan egy kicsit nyomottabban indult ez a mai nap, akkor sincsen semmi gond, mert hogy az isteni zenék a 90-es, 2000-es évekből biztos, hogy felráznak bennünket. Legalábbis ez lesz a dolgok ma délután. Jön Gloria Estefan és a Turn the Beat Around, itt lesz Rihanna, Jay-Z és Chris Brown és az Umbrella, most pedig Sophie B. Hawkins és a Right Beside You. Én pedig hamarosan napkérdését hozok, mindenféle információt, úgyhogy szép napot mindenkinek.

0: Best FM a legjobb zenék. Ma is sokan ültek autóba, úgyhogy az M3-as autópályán továbbra is figyelni kell, mert Budapest felé terelésképítés zajlik Gyöngyös térségében. A 75-ös és a 68-as kilométerek között torlódásra kell számítani. Önök is látnak ma délután valamit az utakon, valamit tapasztalnak, megköszönöm, hogyha infóként elküldik, vagy felhívnak 0620 55 55 155 a számunk. Utazunk ma is együtt. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Wolf Kati énekelt nekünk egy nagyot, ez volt a Lángolj. A folytatásban friss híreket hallgatunk, mert hogy pár perc és egy óra. Utána érkezik majd Biolex és a Slepp és Lotfi Begi. És jön majd Adamski is Szillel.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Bérrendezésről is tárgyalhat a kormány. A héten is folytatódik a szúnyoggyérítés. Hővédőbe vonatta lúgja Sorompói Tamáv. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Bérrendezésről, nyugdíjakról és a rendőrség jogköreinek bővítéséről is tárgyalhat a kormány. A kabinet a héten ül össze, majd az országgyűlés is megkezdi munkáját. Pusvai Gábor belügyminiszter közölte, több szakmai javaslat már elkészült, mások véglegesítése a következő hetekben várható. Vizsgálják egyebek mellett a szakmai életpályákat, az állomány tehermentesítését, a sportfinanszírozást és a rendőrség hatékonyabb fellépéséhez szükséges törvénymódosításokat. A korábbi feltételezett visszaélésekről az átvilágítások előre haladtával közölnek további részleteket. Ötvár megye 63 településén gyérítik a szúnyogokat a héten. A Balatonnál, a Dráva mentén és Borsod-Abaúj-Zemplénben földi permetezést végeznek az esti éjszakai órákban. Az aszály miatt a nagyobb szúnyogtenyészőhelyek nem alakultak ki, a kevés csapadék azonban kedvezhet az inváziós fajoknak. Ezeknek már a virág alátétekben, hordókban vagy locsolás után összegyűlt kevés víz is elegendő a szaporodáshoz. Az aszály és az emelkedő költségek is nehéz helyzetbe hozzák a hazai tógazdaságokat. A tartós vízhiány miatt egyre nehezebb biztosítani a haltenyésztéshez szükséges feltételeket, ezért az ágazat mielőbbi hosszú távú stratégiát sürget, mondta rádiónknak Tim Melede, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet ügyvezető igazgatója.
2: Én úgy gondolom, hogy nekünk megvan a feladatunk és megvan a szerepünk ebben a rendszerben, hiszen a 26 000 hektáros területünkön jelentős vizet tartunk meg, és használunk, hasznosítunk a tógazdálkodás során, viszont az őszi lehálászáskor pedig leengedjük ezeket a tavakat, hiszen a technológia ezt várja el, hogy ezek a vizek, amelyek leengedésre kerülnek, nagyon jól hasznosulhatnak a tájban, ami kettős felhasználás jelent ilyen tekintetben a halastavak részéről.
1: Hővédőbe vonatta lúgja Sorompóit a rendkívüli melegtől a MÁV. Az anyagot azokra a kis épületekre viszik fel, amelyekben a vasúti átjárók vezérlő berendezései működnek. Az első mérések szerint a bevonat 6-8 fokkal csökkentheti a belső hőmérsékletet, így ritkábban hibásodhatnak meg a berendezések. Elsőként 50 sorompóházat kezelnek két Budapest környéki vasútvonalon. Végül néhány szó a várható időjárásról. Ma sok napsütésre készülhetünk, bár fátyol és gomoly felhők időnként átvonulhatnak fölöttünk. Északon lehet több a felhő, ott néhol jelentéktelen eső vagy zápor is előfordulhat. Délután 26 és 32 fok közé melegedhet a levegő. Az előrejelzések szerint holnap délnyugat-nyugat felől már komolyabban meghízhatnak a felhők. A Dunántúlon több felé zápor, zivatar is kialakulhat, estétől pedig keletebbre is eshet. Szerdán újra naposabbra fordulhat az idő, csütörtökön pedig már 34 fokig emelkedhet a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Egy óra után is csak felejthetetlen slágereket ígérhetek. Majora Serita vagyok, szép délutánt kívánok mindenkinek. Jön egy kis Sean Paul hamarosan, ez lesz a Bibi Burnen, de itt lesz majd a Backstreet Boys is, és hát mi mással, mint egy romantikus dallal, As Long As You Love Me. Király Viktor pedig indítja az órát, jön a szóló, én pedig hamarosan a napkérdését is felteszem, maradjanak!
0: Best FM!

0: girl. But it's don't know if I'm not your man.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, Best FM, a legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. Ma délutánra egy egészen könnyed témát hoztam. Picit visszautazunk a 90-es évekbe. Mik voltak azok a dolgok, amik a 90-es években teljesen természetesek voltak, ma pedig már nagyon hiányoznak az életünkből, vagy az is lehet, hogy a gyerekeink már el sem tudják képzelni, hogy mi is volt akkor. Szóval, hajrá 90-es évek! Szeretek nosztalgiázni azokban az időkben, vagy azokba az időkbe kicsit visszamenni, amikor általános iskolás voltam, alsó tagozatos és a legjobb bulik voltak, 20 forint volt az üdítő, és talán lehet, hogy 15-20 forint volt hasonlóképpen a lángos is. Na de menjünk vissza együtt, és hozzuk vissza azokat az időket, legalábbis pár perc erejéig, vagy egy délután erejéig. 0-20-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, jöhetnek az üzenetek, és ott vagyunk a Facebookon, az Instagramon is, úgyhogy jöhetnek azok a 90-es évek. Mellé pedig zenében is ezt hozom. Érkezik már is 91-ből a Dimples D és a Saka DJ a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Jó utat mindenkinek, és figyelem az M3-ason. Budapest felé ugyanis terelésképítés zajlik Gyöngyös térségében. A 75-ös és a 68-as kilométerek között jelen pillanatban is 5 kilométeres a torlódás. Egy kis teherautó ütközött autóval Nyíregyházán a 36-os főúton, a 47-es kilométernél a főút zárva, a forgalmat pedig helyben terelik el. Egy kamion szenvedett balesetet az 51-es főúton Dunaharaszti határában, a 16-os kilométernél forgalomkorlátozásra kell készülni. 0620 55 55 155, én pedig itt készülök az üzeneteikre. Bármilyen információjuk van az utakról, megköszönöm, ha jelentkeznek vele. Nagyon jó utat, és ma is balesetmentes közlekedést kívánok.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt 2 óra jönnek a legfrissebb hírek, aztán a Hooligans és a Királylány. És jön majd a Rázmus is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Műszaki hiba okozhatta a gripen balesetet, megtizedelte a gyümölcstermést a szélsőséges idő, fára zuhant le egy medvedemberben. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Kecskemétről indult a Szolnok mellett lezuhant gripen vadászgép, a pilóta sikeresen katapultált, állapota stabil. Először a katonai bázis kórházában vizsgálták meg, majd megfigyelésre mentő helikopterrel szállították tovább. Györfi Mihály szolnoki polgármester közlése szerint műszaki hiba okozhatta a balesetet. A pilóta lakott területtől távol, honvédségi területre irányította a gépet, így egy civil létesítményekben nem keletkezett kár. A baleset pontos okát vizsgálják. Sokan még mindig bejelentés nélkül alkalmaznak alkalmi munkásokat, figyelmeztet a NAV. Pedig a dolgozót minden esetben még a munkakezdés előtt kell bejelenteni. Ennek elmulasztásáért alkalmazottanként akár 2 millió forintos bírságot is kiszabhatnak, és az üzletet is bezárhatják. A bejelentés online, mobil alkalmazással vagy a 185-ös ingyenes telefonszámon is elvégezhető. Júliusban 75 ezer vállalkozás több mint 285 ezer alkalmi munkavállalót jelentett be. Eltűnhet a hazai gyümölcs egy része a piacokról, különösen kritikus a helyzet az alma esetében, de a körte és a szilva termés kétharmada is odaveszett a tavaszi fagyok és a nyári aszály miatt. Mondta rádiónknak a Páti Ferenc, a Fruitfab Magyar Zöldség Gyümölcs szakmaközi szervezet és terméktanács elnöke.
2: A még szüretelendő kultúrák esetében, mint az alma, a körte és a szilva, nagyon jelentős termésveszteségeket látunk. A legnagyobb területen és a legnagyobb mennyiségben termelt gyümölcsünk az alma. Egy normális évjáratban 500 ezer tonna termést kellene tudnunk betakarítani. Ebben az évben 130-140 ezer tonnára várjuk. Ez az elmúlt fél évszázad leggyengébb alma termése.
1: Nem sikerült túl elegánsra egy fiatal medve landolása az amerikai Denverben. Az állat egy fán üldögélt, ezért a rendőröket és vadvédelmi szakembereket hívtak hozzá. Miközben megpróbálták megnyugtatni, átesett az ágak között és lezuhant, de szerencsére nem sérült meg. A másfél éves, mintegy 45 kilós medvét később biztonságos helyen szabadon engedték. A szakemberek szerint az aszály és a csökkenő táplálékforrások miatt egyre több medve merészkedik be a kolorádói városokba. Ma alapvetően a napsütés viheti a főszerepet, de az ég nem maradt teljesen üres, fátyol és gomoly felhők is érkezhetnek. Az északi tájakon időnként vastagabb lehet a felhőzet, arrafelé egy-egy gyenge zápor sem kizárt. Délutára 26 és 32 fok közé melegedhet a levegő. Holnap változékonyabb napra készülhetünk, főként a Dunántúlon záporok, zivatarok is kipattalhatnak. Úgy tűnik, szerdán már csökkenhet a csapadékhajlam, csütörtökön pedig ismét naposabb, melegebb idő jöhet 29-34 fokos csúcsokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: 2 óra után is igazán isteni slágerek a 90-es évekből, és csak a legjobbak a 2000-es évekből. Én Majoros Rita vagyok, már hozom is a Rasmus dalát, ahogy már beharangoztam én az In the Shadows. Itt lesz majd a Pets and Small is, és a Feel Good, most pedig a Booty Love indítja a Boogie Tonight-tal ezt az órát. Szép délutánt mindenkinek!
0: Best FM!

Best FM a legjobb zenék. Mik azok a 90-es évekből, amik manapság nagyon hiányoznak és nosztalgiával tölt el, hogyha rájuk gondolunk? Azt írja Kata, a videokazetták, és hogy tényleg mindig vissza kellett tekerni. Ez nálunk a családban egy szokás volt, mert ha nem tekerted vissza, akkor tudták legközelebb, hogy te voltál az utolsó, aki megnézte. Évi is írt, a TV újság, hogy leülünk, bekarikázzuk, mit akarunk megnézni a héten, és ha valamit lekésünk, akkor lekéstük, mert hogy nem lehetett felvenni, nem lehetett csak úgy visszanézni. Én ezt nagyon-nagyon szerettem. De jó volt! 0620 55 55 155. Ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, jöhetnek ide az üzenetek. És például a vasárnap délutáni ilyen matinék, vagy családi vígjátékok, mint az Örömapa, vagy a Jól áll neki a halál, bár mondjuk az inkább 18-as karikás volt annak idején, vagy mondjuk az Elvált nő klubja, a családi vakáció, én imádtam ezeket. Na de jöhetnek még a nosztalgikus gondolatok, mellé pedig a Rasmus és az In the Shadows a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Sokan vannak az utakon, úgyhogy megjöttem a legfrissebb útinfókkal. Azt kaptam, hogy az M3-oson még mindig fennakadás van, mert hogy Budapest felé terelésépítés zajlik a Gyöngyös térségében, méghozzá a 75-ös és a 68-as kilométerek között legalább 5 kilométeres a torlódás. Balaton-Györökbel területén egy furgon is, hogy autó ütközött a 71-es főúton a 193-as kilométernél, rendőrök irányítanak. 0620-55-55-155, ez továbbra is az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Várom az útinfókat, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
2: Fotókat vár a zalalövői önkormányzat. Újabb fejlesztések az Arany és a Jókai utca tömbelsőben. Nehéz helyzetben a hazai tógazdaságok. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. 40 éves lett a zalalövői Borostyántó. Az önkormányzat a közösségi oldalán ír arról, hogy 1984-ben a Szőcepatak felduzzasztásával kezdték el kialakítani, a műszaki átadása pedig 1986. szeptemberében volt. Ezután kezdődött a halállomány telepítése is. Akkor még víztározóként működött a tó, ami 1991-ben kapta a Borostyántó nevet. Amint egy 20 hektáros tavat azóta fürdőzők, horgászok, sportolók és táborozó gyerekek is használják. Az évforduló alkalmából az önkormányzat várja azoknak a jelentkezését, akik fényképeket, dokumentumokat vagy személyes emlékeket őriznek a tó építéséről, feltöltéséről és az első éveiről. A tó környéke idén-nyáron jelentősen megszépült, a bekötőutat leaszfaltozták, a strand partján bővítették a napelemes világítási rendszert és új büfét is építettek. Szervízutat újítanak fel és növényeket telepítenek az Arany és Jókai utca tömbelsőnél. Ezt kérték az ott élők a város alpolgármesterétől. Bali Zoltán a közösségi oldalán számolt be arról, hogy a lakók azt szerették volna, hogy a platánsor 1-3 szám mögötti feltáró út és a Jókai Mór utcát összekötő szervízutat újítsák fel. Ezt teljesíteni tudják, a kiviteli tervek elkészültek, így várhatóan szeptember végén elindulhat a munka. A posztjában kiemeli, kérés volt továbbá, hogy a megújított szelektív hulladékgyűjtő szigetek mögé fákat, növényeket telepítsen az önkormányzat. Ezt is elvégzik ősszel, emellett az utca déli oldalán valamennyi beteg és elszáradt túját is kivágnak majd. Az elmúlt években egyébként felújították az Arany János és a Jókai utcát és a hozzájuk tartozó járdákat. A keleti oldalon pedig fasort telepítettek. Ma a napsütésé lesz a főszerep, csak időnként jelenhet meg fölöttünk néhány gomoly felhő, de csapadék nem várható. Holnap reggelre mindenhol felfrissül a levegő. Kezdetben napsütés várható, majd délután beborul az idő, és záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A nappali maximum hőmérséklet 27-29, az éjjeli minimum 14 fok lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép délután, Zalaegerszeghez itt a Best délután, a Best FM-en, ahol tényleg a legjobb zenék szólnak. Bénémet Dia vagyok, és a következő percekben is hozom Zalaegerszeg legfrissebb és legérdekesebb híreit, mellé pedig a 90-es és a 2000-es évek legtöbb slágereit hallgatjuk. Maradj velem, és rádiózzunk együtt ma is.
0: 88.9 Best FM.

Best FM-nál legjobb zenék. Vannak, akik egyetlen spoilert sem akarnak hallani, amíg el nem jutnak a történet végéig, mások viszont egyszerűen nem bírják ki, és előbb fellapozzák az utolsó oldalt, amikor könyvet olvasnak. Úgyhogy te is közéjük tartozol, valószínűleg ismerős az érzés, nem feltétlenül elrontani akarod a meglepetést, egyszerűen csak szeretnéd tudni, hogy mire számíthatsz, és lehet, hogy ennek több köze van a személyiségedhez, mint gondolnád, mert hogy a Kaliforniai Egyetem San Diego-i kutatói több kísérletben vizsgálták, hogy hogyan befolyásolja a történetek élvezetét, ha az olvasó már előre tudja a végkifejletet. A résztvevők különböző novellákat olvastak, amelyek között rejtélyek és csattanóra épülő történetek is voltak. Meglepő módon sokan jobban élvezték azokat a változatokat, amelyekben már ismerték a történet végét. Ennek egyszerű oka lehet, ha nem azon gondolkodunk folyamatosan, hogy vajon mi fog történni, több figyelmünk marad magára a történetre. Észrevehetjük az apró részleteket, a szereplők viselkedését, a finom utalásokat, és azt is, hogy hogyan áll össze a történet egészé. Na de mit is árul el rólunk ez a szokás? Szeretjük például a kiszámíthatóságot, hogyha előre tudjuk, hogy mi lesz a vége, eltűnik az ismeretlenből fakadó feszültség. Lehet, hogy számunkra egyszerűen megnyugtatóbb, hogyha van egy biztos pont, amihez képest követhetjük az eseményeket, és biztos lehetünk benne, hogy nagyon semmi sem fog majd váratlanul érni. De jelentheti ez a szokás azt is, hogy nálunk nem feltétlenül a meglepetés a lényeg, lehet, hogy sokkal inkább az élvezet, ahogyan egy történet eljut a végkifejletig. Hogyha már tudjuk, hogy mi vár ránk, könnyebben észreveszünk azokat az apróságokat is, amelyek elsőre talán elsiklanának mellettünk. Az pedig szintén szerepet játszhat, hogy jól esik, ha valamit könnyű követni. A kutatások szerint az agyunk általában kellemesebbnek találja azt, amit könnyebben fel tud dolgozni, hogyha ismerjük a történet végét, a korábbi események és utalások is gyorsabban a helyükre kerülhetnek, és nem fogjuk azt érezni, hogy az agyunkban az egész sztori bonyolultá vált. És persze az is lehet, hogy egyszerűen csak így szeretünk olvasni, nem mindenkit ugyanaz ragad magával egy könyvben. Van, akit a fordulatok izgatnak, más pedig akkor tud igazán elmerülni egy történetben, ha már sejti, hogy hová tart. Úgy tűnik, egyik sem rosszabb módja annak, hogy élvezzünk egy jó olvasmányt. Én pedig akár olvasás mellé is játszom a legjobb zenéket itt a Besten. Pénz, karrier, siker, ám.

0: FM, a legjobb zenék. Még most is tartanak a szélesítési munkák az M1-esen, ami miatt Budapest felé Biatorbágy és az M0-ás autóúti csomópont között a főváros felé vezető sávokat lezárták. A 19-es és a 17-es kilométer között a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol irányonként két-két sávon haladhatnak a járművek. Nagyon kell figyelni az átterelési pontokban, óvatosan vezessen mindenki arrafelé is. És a 26-os kilométernél ugyancsak az M1-esen Hercegharomnál átépítik a csomópontot, így Budapest irányában lezárták a lehajtóágat, jelenleg csak a felhajtás lehetséges, kerülni lehet egyébként a 22-es jelű Sasfészektó pihenőhelyen keresztül. Hegyeshalom felé egyébként a 48-as kilométernél lévő Szálliget csomópont le- és felhajtóágát is lezárták, a kerülő utakat sárga táblákkal jelzik. Balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.

Szereti a 90-es évek slágereit? Rajong a 2000-es évek dalaiért? Akkor Zalaegerszegen ez az ön kedvenc rádiója. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
2: Hévízt népszerűsítették az influencerek, áramszünet lesz ma a zóna épületében, sok gólyapár rakott fészket idén Zala megyében. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Influencerek népszerűsítették Hévízt. Egész nyáron zajlott a Hévíz állommeló elnevezésű turisztikai kampány, amelynek keretében hazai tartalomgyártók 4-4 napot töltöttek a városban, majd a saját közösségi oldalaikon számoltak be arról, hogy hogy érezték itt magukat, írja a Hír Balaton. A programban résztvevők bármit kipróbálhattak, a gasztronómiai különlegességektől kezdve a prémium wellness kezeléseken át, az bike túrákig és a hangulatos városi sétákig. Általában hetente két influencer tapasztalta meg Hévíz nyári hangulatát, és egész nyáron újabb vendégek érkeztek a városba, vagyis a kampánynak köszönhetően Hévíz folyamatosan jelen volt a legnépszerűbb közösségi platformokon. Nem tudunk ma ügyeket intézni a Munkácsi Mihály utcai kormányablakban. Áramszünet van a zóna épületében, ezért nem dolgoznak az ügyintézők. Erről tájékoztat minket a közösségi oldalán a Zala vármegyei kormányhivatal. A posztjuk szerint az áramszünet miatt az épületben működő agrár- és vidékfejlesztési támogató főosztályon sincsenek ma bent a munkatársak. A Kossuth utcai kormányablakban viszont ma is várják az ügyfeleket, de felhívták a figyelmünket arra is, hogy a magyarország.hu oldalon akár otthonról sorbanállás nélkül intézhetjük az adó, okmány, egészségügyi és családtámogatási ügyeinket. Sok gólyapár fészkelt idén Zalában. Összesen 174-et regisztrált a Magyar Madártani Egyesület zalai csoportja, nagyjából annyit, mint tavaly. Az előző pár évben viszont jóval kevesebb gólya volt a megyében. Bár a párok száma igen kecsegtető volt, viszont a kirepült fiókák száma alacsonyabb lett az elmúlt két évhez képest. A madarak a következő napokban megkezdik vonulásukat és elhagyják hazánkat. Ma a napsütésé lesz a főszerep, csak időnként jelenhet meg fölöttünk néhány gomoly felhő, de csapadék nem várható. Holnap reggelre mindenhol felfrissül a levegő. Kezdetben napsütés várható, majd délután beborul az idő, és záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A nappali maximum hőmérséklet 27-29, az éjjeli minimum 14 fok lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép napot mindenkinek, ez a Best délután itt a Best FM-en. A legjobb zenékkel, a mikrofonnál Bénémet Di, a friss helyi érdekességekkel, aktuális hírekkel, és persze rengeteg olyan slágerrel a 90-es és a 2000-es évekből jövök majd, amiket biztosan kívülről fúj mindenki. Úgyhogy jöhet a hangerő, indulunk!
1: 88.9 Best FM.

Best FM a legjobb zenék. A szóló utazásnak megvan az a semmivel sem összehasonlítható lebilincselő varázsa, amit minden modern, kozmopolita nőnek legalább egyszer ki kell próbálnia az életben. Képzeld el, hogy a saját ritmusodban ébredsz, abban a csodás design hotelben szállsz meg, ami pontosan illik az ízlésedhez és a büdzséthez, és egyetlen másodperce sem kell kompromisszumot kötned. Sem azon, hogy melyik múzeumban tölts el órákat, sem azon, hogy hajnali egyik koktéloz egy menő bárban, vagy inkább korán feküdj le egy jó könyvvel. Nem kell hónapokig koordinálnod a naptáradat a barátnőiddel, és nem kell arra várnod, hogy a párod végre szabadságot tudjon kivenni. A független utazás nem csak a szinglik kiváltsága, még a legboldogabb kapcsolatban élőkre is ráfér időnként egy kis én idő. Megtapasztalni azt, hogy teljesen magadra vagy utalva, és minden felmerülő helyzetet egyedül, női lazasággal oldasz meg, elképesztő magabiztosságot ad. Végre valóban arra figyelhetünk ilyenkor, ami nekünk fontos, kicsit kiszakadva a munkahelyi elvárások és az otthoni teendők szorításából. Én pedig utazás mellé is játszom a legjobb zenéket itt a Besten.

0: Best FM a legjobb zenék, jó utat az utollévőknek, nagyon kell figyelni egyébként az M1-esen, ugye a szélesítési munkák miatt Budapest felé Biatorbágy és az M0-as autóúti csomópont között a főváros felé vezető sávokat lezárták, aztán a szélesítési munka kapcsán Budapest felé a 61-es kilométertől a 19-es kilométerig továbbra is csak a belső, illetve az ellenkező oldal a belső sávja járható. A 34-es és a 35-es kilométer között a külső és a leálló sáv járható, az 54-es kilométernél lévő harkályos pihenőhelyet a bővítési munkák idejére mindkét oldalon lezárták, és mindkét irányban a 77-es kilométertől a 78-es kilométerig hidépítés miatt sávelhúzásos terelés épült ki. A belső sávot lezárták, a külső és a leálló sáv járható. Balesetmentes közlekedés mindenkinek, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: 88.9 Best FM.
3: A legjobb zenék.

Már csak másnak, a magamnak is rossz vagy a társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára bármi jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztű. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha józan észre szembe megyek, tudom, akkor is megbocsát.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
2: Vízhiány várható néhány zalai településen. Több száz egerszegi család kapja meg az iskola kezdési támogatást. Újabb veszélyes kártevő közelít. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Vízhiány, nyomás csökkenés és vízminőség változás várható a héten néhány zalai településen. Hálózatöblítést és tároló tisztítást is végeznek a Zala Víz ZRT szakemberei. Ezt közölte a szolgáltató a közösségi oldalán. A posztjuk szerint ma Pókaszepekten, szerdán Kemendolláron, csütörtökön Zala Istvándon, pénteken pedig Böcskönd és Gyűrűs területén dolgoznak, és egész héten ott lesznek Pacsán is. A tárolókat pedig Magósfán, kedden Egerváron és Lakhegyen, szerdán és csütörtökön pedig a Söjtöri közös önkormányzathoz tartozó településen tisztítják, vagyis ezeken a helyeken is előfordulhat, hogy nem jön víz a csapokból, esetleg változik a vízminőség. Érkezik a kormány iskola kezdési támogatása. A Magyar Államkincstár ma utalja el az első részletét, 50 ezer forintot. A pénzt azok kapják meg, akik rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülnek. A zalaegerszegi Család és Gyermekjóléti Központ látókörében jelenleg mintegy 600 család, és ezen belül 536 gyermek van. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 194-en részesülnek. Hozzájuk érkezik az állami segítség, amelynek a második részletét utalvány formájában kapják meg. Ezt mondta korábban az egerszegi híreknek Zsolnai Judit, a Zalaegerszegi Család és Gyermekjóléti Központ intézmény vezetője. Hozzátette azt is, hogy ők is segítik a nehéz körülmények között élő családok iskola kezdését. Nyár végéig tanszereket gyűjtenek, és még további 2-2,5 millió forintos összegben támogatják az érintett családokat. Újabb veszélyes kártevő közelít Magyarországhoz. A rendkívül pusztító japán cserebogarat Szlovéniában a magyar határtól mindössze néhány száz méterre azonosították, a hatóságok pedig már megkezdték a védekezést. Ma a napsütésé lesz a főszerep, csak időnként jelenhet meg fölöttünk néhány gomoly felhő, de csapadék nem várható. Holnap reggelre mindenhol felfrissül a levegő. Kezdetben napsütés várható, majd délután beborul az idő, és záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A nappali maximum hőmérséklet 27-29, az éjjeli minimum 14 fok lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép délután mindenkinek Zalaegerszegen is, ez itt a Best délután, a Best FM-en, ahol a legjobb zenék kísérnek végig a nap második felén. És Béré Meddia vagyok, jövök friss hírekkel, helyi érdekességekkel és a 90-es 2000-es évek ikonikus slágereivel. Döljük hátra, innen már mi visszük a hangulatot a Best FM-en.
0: 88.9 Best.

Best FM a legjobb zenék. Amikor repülőjegyet választunk, általában az ár, az indulási idő és az ülőhely kényelme alapján döntünk. Sokan örülnek, ha sikerül olcsó jegyet találni, és ilyenkor akár az is másodlagossá válik, hogy pontosan hol kapunk helyet a gépen. Pedig a légiutas kísérők szerint nem minden ülés ugyanolyan, és a repülőgép hátsó része több szempontból is egészen más élményt jelenthet. Ugye a legtöbben azért választanak hátsó sort, mert ott maradt szabad hely, vagy mert az ülőhelyek kedvező áron érhetők el. Gyerekes családoknál pedig kifejezetten gyakori, hogy a repülőgép hátulja kerül szóba, hiszen sok géptípuson a mosdók és a konyharész is ezen a környéken található. Ez azonban nem mindenkinek előny. Az első és legfontosabb hátrány, ugye hátul, a zaj. A repülőgép hátsó részén bizonyos típusoknál erősebben érzékelhető a hajtóművek és a légáramlás zaja, miközben a személyzet is ezen a területen mozog. Ha valaki szeretne aludni, filmet nézni, vagy egyszerűen csak nyugodtan utazni, a hátsó sorok nem feltétlenül bizonyulnak ideálisnak. A mosdó közelsége szintén kellemetlenséget okozhat, hogy a gép hátsó részében gyakran található egy vagy több mosdó, emiatt az utasforgalom nagyobb lehet. Sőt, sokan ide járnak nyújtani, beszélgetni, felfrissülni, ami miatt a mozgás nehezebb, az élet pedig hangosabb. A konyharész is hasonló problémát jelenthet. A légiutas kísérők itt készítik elő az italokat és az ételeket, pakolják a tálcákat, illetve innen indulnak a kabin különböző részei felé. Ez azt jelenti, hogy a hátsó soroknál több mozgás lehet, mint egy nyugodtabb középső ülésnél. Mi több, a konyha rendezésének, az étel előkészítésének hangja is van, a kocsik ajtajának nyitása és zárása kifejezetten hangos lehet, ahogyan a mosdók ajtajának nyitása is. A szagok is zavaróak lehetnek, ugye a mosdók közelsége miatt egyes utasok érzékenyebbek lehetnek az ottani szagokra, miközben az étel és ital szervizből származó illatok is könnyebben elérhetik a hátsó sorokat. Sok gépen nem dönthető hátra az ülés, van azonban egy kevésbé ismert szempont is. A leghátsó ülőhelyek sok gépen nem vagy csak korlátozottan dönthetők hátra. Ez általában az utolsó sorokra igaz. Ha közvetlenül mögöttünk fal vagy konyharész található egy több órás repülőúton, ez komoly különbséget jelenthet. Ami egy két órás járaton még a kibírható kategóriába tartozik, az egy hosszú távú repülésen már kifejezetten kényelmetlen lehet. A lábtérrel kapcsolatban is gyakori a félreértés. Sokan azt gondolják, hogy a hátsó részen automatikusan több hely van, de ez nem általános. A lábtér elsősorban az adott repülő géptípus és az ülés elrendezés függvénye. Az első soroknál és a vészkijárati soroknál valóban lehet nagyobb hely, de ezeknek külön feltételei vannak, és nem minden utas ülhet oda. Na de akkor mi a hátsó ülések előnye? Ugyan, de eddig nem túl biztató a kép. A hátsó rész mellett szólhat is néhány dolog. Egyes járatokon előfordulhat, hogy a gép hátuljában maradnak a szabad ülőhelyek, így ha valaki szerencsés, akár több helyet is elfoglalhat maga mellett. Ez azonban egyáltalán nem garantált, különösen ugye nagy forgalmú útvonalakon. A biztonság kérdése is gyakran felmerül, amikor az utasok a gép eleje és hátulja között vacilálnak. Az interneten rendszeresen terjednek olyan állítások, amelyek szerint a gép hátulja bizonyos baleseti helyzetekben biztonságos. A valóság ennél sokkal összetettebb. Egy repülőgép balesetnél rengeteg tényező számít, és önmagában az ülés helye alapján nem lehet biztos túlélési esélyt meghatározni. A családok számára viszont a hátsó rész akár praktikus is lehet, ha valaki gyakran szeretne mosdóba menni, vagy szeretne minél gyorsabban kapcsolatba lépni a személyzettel, a konyha és a mosdók közelsége előnyt jelenthet. Ugyanakkor kisgyerekkel is érdemes figyelembe venni, hogyha nagyobb mozgás és zaj megnehezítheti az alvást. Én pedig akár repülés mellé is adom a kedvenceket itt a Best FM-en.

0: Best FM legjobb zenék, útinfokkal megyünk tovább. Az M3-ason például Budapest felé, Bagh térségében a 40-es és a 33-as kilométer között a leálló sáv aszfaltozása miatt szűkített sávokon lehet autózni. Ez okozza a lassulást, és ugyancsak az M3-ason 60 és Gyöngyös között is forgalomterelésre kell számítani az autósoknak. Vásárosnamény felé a 62-es és a 70-es kilométer között a külső és a leálló sávot lezárták. A forgalom a belső sávon és az ellenkező oldal a belső sávján halad. Budapest irányába sáv elhúzással a külső és a leálló sáv használható. Vásárosnamény felé egyébként a 66-os kilométernél az ecsedi pihenőhelyet is lezárták. Ami pedig az M6-ost illeti, a 162-es kilométernél lévő Bátaszék-Baja csomópontban lezárták a lehajtóágat a határ felé vezető oldalon aszfaltozás miatt. A terelőutat a határ felé a következő, a 173-as kilométernél lévő Somberek-Pécsvárad csomópontig jelölték ki, ahonnan most a csomópontban megfordulva lehet visszajutni az 53-as főútra Baja irányába. Kitartást mindenkinek az utakon!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.

FM, a legjobb zenék, ennyi fért a mai Best délutánban, én búcsúzom is, köszönöm, hogy ma is velem tartottál, Béné Mediát hallottad, és maradj, hiszen azonnal kezdődik a Night Shift, pontban 6-kor, érdemes minket választani, ciao.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
2: Yes. Open, come on. Hey Martinez, you ready, girl?
3: Come on.

0: hírek a Best FM-en.
1: Gyakorlat közben érte baleset a Gripent. Szennyezett olívaolaj kerül le a polcokról, AI-jal segítik az erdőtüzek elleni harcot a szomszédban. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Vizsgálják, hogy mi okozta a szolnoki Gripen balesetet. A vadászgép egy másik repülővel párban éppen gyakorlatozott, szimulált légi harcot vívtak egymással. A feladat végén hibajelzés érkezett a vezérgép fedélzetéről, emiatt landolni kellett a Gripennel, a leszállást követően pedig katapultált a pilóta. Amíg ki nem derül, mi okozta a katasztrófát, felfüggesztették a Gripenek kiképzési repülését, a szolgálati feladataikat a készenléti gépek látják el. A honvédelmi miniszter közölte, Svédországból is érkeznek szakértők, hogy segítsék a vizsgálatokat. Ruszin Szendi Romulus közölte, a pilóták és a tűzoltók felkészültségének köszönhető, hogy nem lett nagyobb baj. Műtétre szorul a balesetet szenvedett Gripen pilótája. A tiszt katapultált, miután letette a vadászgépet. Az Északpesti Centrum Kórház közlése szerint jól van a pilóta, de a katapultálás során gerincsérülést szenvedett, ezért meg kell műteni. A beavatkozást várhatóan holnap végzik el. Ásványolajjal szennyezett olívaolajat hívott vissza a polcokról a forgalmazó. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság közölte, hogy az érintett Olitalia és Noivoy márkájú 5 literes kiszerelésű törköly olívaolajakban határértéket meghaladó ásványolaj szennyezettséget mértek. Az egészségre káros anyag feltehetően gépek kenőanyagaiból, feldolgozás során vagy csomagoló anyagokból kerülhetett a termékbe. Azt kérik, hogy az érintett ételeket ne fogyasszák el. Öt vármegye 63 településen gyérítik a szúnyogokat a héten. A Balatonnál, a Dráva mentén és Borsodabaúj-Zemplénben földi permetezést végeznek az esti éjszakai órákban. Az aszály miatt nagyobb szúnyogtenyészőhelyek nem alakultak ki, a kevés csapadék viszont kedvezhet az inváziós fajoknak. Ezeknek már a virágalátétekben, hordókban vagy a locsolás után összegyűlt kevés víz is elegendő a szaporodáshoz. Mesterséges intelligenciával működő kamerákat vetnek be az erdőtüzek ellen Horvátországban. A tűz korai észlelését segíti a rendszer. Most 50 új kamerát szereltek fel 25 helyszínen, főképp természetvédelmi területeken. Nagy rész derült idő lesz, kevés felhővel, északon borulhat be jobban az ég. Eső nem lesz, és a szél is gyenge marad. Késő estére 16-22, éjszakára 12-17 fok közé hűl a levegő. Holnap eleinte csak fátyolfenhők zavarhatják a napsütést, aztán nyugat felől megvastagszik a felhőzet. Déltől már szorványosan lehet zápor, főképp a délnyugati-nyugati területeken, délen pedig akár zivatar is előfordulhat. A szél néhol megélénkül, megerősödik, 28-33 fok között alakulnak a csúcsok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék. Best FM. Fly me to the sun. Good vibrations, everyone. Fly me to the sun. Good vibrations, everyone.

Nagyon régen volt valami olyasmi műsor valamelyik közszolgálati rádiócsatornán, hogy klasszikusok délidőben. Hát nem a klasszikusok mindig este 6-kor jönnek. Mindegy, hogy funkiról, dance-ről, vagy éppen hip-hopról és R&B-ről van szó. Hétfőnként a house klasszikusokból válogatunk. Úgyhogy eljött a Classic House 120 percének ideje. 6-től 7-ig én White Boy, 7-től hétfői Residential Lower. Krisztián a lemezjátszók mögött. Indul a Night Shift. Best FM.

0: Ez a Night Shift White Boy-jal és a legjobb zenékkel.
1: Gondolom a nyári szünet miatt van, hogy mindenki nagyon ráér, és mindenki tudja végtelenítve hallgatni a mixeimet a Mixcloud profilomon, aminek egyrészt nagyon örülök, másrészt hát csak magamnak csinálom a bajt, ugye, mert mindig azt mondom, hogy ha mindegyik mixen van 100 meghallgatás, akkor jön a következő 5-ös adag, és az 1-2 héttel ezelőtt feltöltött 5-ös adag mindegyiken már van bőven 100, sőt van, amint 200-300 meghallgatás is, úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönöm egyrészt, másrészt akkor megint nálam patog a labda, rajta van a sor, hogy megint 5-öt feltöltsek. Amíg ezt megcsinálom, addig ezt az oda feltöltött 155-öt még pörgessétek, hallgassátok bátran, mixcloud.com/DJ Whiteboy, a mixek mellett pedig természetesen ott vannak a tracklisták is.

A Mixcloudon pedig nem csak az én korábbi mixeim hallgathatók vissza, mert kivétel nélkül az összes Nightshift lemezlovas oda tölti fel a korábbi mixeit a saját profilja alá, szóval ott tessék keresgetni Nightshift DJ-k után. Akinek pedig ez nem elég, és szeretné velünk felvenni a kapcsolatot, üzenni nekünk, megteheti számtalan módon. Lehet például nekünk e-mailt írni az info@bestfmbudapest.hu-ra, SMS vagy Viber üzenetet küldeni a 0620 55 55 155-re, és hogyha lájkoltok minket Instán és Facebookon, Best FM Rádió Magyarország, akkor természetesen azon keresztül is üzen.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok Mixben.
1: Megszakítás nélkül. Ez House a Night Shift.
2: Első felvonás megvolt, úgyhogy egy picike szünet. Klauer Krisztián, amiközben helyet cserélünk, és aztán még egy órán keresztül, ha már ennél a színházos hasonlatnál maradtunk, akkor a színpadra hozzuk a legnagyobb klubhimnuszokat. Szóval House Classic még egy órán keresztül 7-től 8-ig, köszönhetően hétfői rezidensünknek, Klauer Krisztiánnak. Nem sokára innen folytatjuk, senki nem menjen sehova.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Everybody get up.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Vizsgálják a szolnoki Gripen baleset okát. Komoly büntetés lehet, ha nem jelentik be az alkalmi munkavállalót. Erőszakosabbak a műkincsrablók. Villányi Eszter vagyok. Vizsgálják, hogy mi okozta a szolnoki Gripen balesetet. A vadászgép egy másik repülővel párban éppen gyakorlatozott, szimulált légiharcot vívtak egymással. A feladat végén hibajelzés érkezett a vezérgép fedélzetéről, emiatt landolnia kellett a pilótának, majd katapultált. A manőver során gerincsérülést szenvedett, műteni kell, de az állapota stabil, közölte az Észak-Pesti Centrum Kórház. Amíg ki nem derül, mi okozta a katasztrófát, felfüggesztették a Gripenek kiképzési repülését, a szolgálati feladataikat a készenléti gépek ellátják. Kétnapos rendkívüli ülést tart a parlament csütörtökön és pénteken. A képviselők csütörtökön a média tanácsvezetőit jelölő bizottság létrehozásáról dönthetnek, majd szakképzési és igazságügyi törvénymódosításokat vitathatnak meg. Pénteken titkos szavazással választhatják meg a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőit. Az augusztus utolsó napjára tervezett újabb rendkívüli ülés várhatóan elmarad. Akár 2 millió forintos bírság is lehet belőle, ha nem jelenti be a munkáltató az alkalmi munkavállalót. A NAV szerint még az üzletet is bezárhatják ilyen esetben. Arra figyelmeztet a hivatal, hogy még a munkavégzés előtt be kell jelenteni a dolgozót. Ezt akár online, mobilappal vagy a 185-ös ingyenes számon is megtehetik. Ennek ellenére még mindig sokan elmulasztják a bejelentést. Júliusban egyébként 75 ezer vállalkozás több mint 285 ezer alkalmi munkavállalót jelentett be. Erőszakosabbá váltak a műkincsrablók Európában. Az Európol jelentése szerint pörölyt, robbanóanyagot és lőfegyvert is gyakrabban használnak a múzeumfosztogatók. A hagyományos elkövetők mellett már olyanok is vannak, akik a közösségi médiában toboroznak alkalmi tolvajokat. A célpontok leginkább nemes fémekből és drága kövekből készült, könnyen értékesíthető tárgyak. Összeütközött két kisrepülő Alsó-Ausztriában, mindkét gép lezuhant és kigyulladt, a pilóták életüket vesztették. A repülőkön feltehetően más nem tartózkodott. A baleset egy polgári reptér közelében történt, de egyelőre nem tudni, hogyan kerülhetett egymás útjába a két gép. A hatóságok vizsgálják a tragédia körülményeit. Nagyrészt derült idő lesz, kevés felhővel, északon borulhat be jobban az ég. Eső nem lesz, és a szél is gyenge marad. Késő estére 16-22, éjszakára 12-17 fok közé hűl a levegő. Holnap eleinte csak fátyolfelhők zavarhatják a napsütést, aztán nyugat felől megvastagszik a felhőzet. Déltől már szorványosan lehet zápor, főképp a délnyugati-nyugati területeken, délen pedig akár zivatar is előfordulhat. A szél néhol megélénkül, megerősödik, 28-33 fok között alakulnak a csúcsok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék mixben.

It's you I want.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Ma érkezik az iskolakezdési támogatás első fele. Nem talált bajt a fogyasztóvédelem a vizsgált tanszereknél. Hővédelmet kapnak a sorompók. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Ma kapják meg a rászoruló családok a 100 000 forintos iskolakezdési támogatás első felét. Az 50 000 forintot a családi pótléktól külön utalja vagy kézbesíti a Magyar Államkincstár. A támogatás több mint 400 000 gyermeket érint, és a már meglévő nyilvántartások alapján automatikusan jár, ezért külön kérelmet nem kell benyújtani. A második ugyancsak 50 000 forintos részletet novemberben iskoláztatásra fordítható utalványként kapják meg a jogosultak. Minden megvizsgált tanszer megfelelt a biztonsági előírásoknak. A fogyasztóvédelmi hatóság toltartókat, ceruzadíszeket, zsírkrétákat és gyurmákat ellenőrzött, de egyikben sem talált egészségre veszélyes anyagokat. A szülőknek azt tanácsolják, hogy vásárláskor a minőséget és a tartóságot is vegyék figyelembe, a nyugtát pedig őrizzék meg. Hővédőbe vonatta lóvja sorompóit a rendkívüli melegtől a MÁV. Az anyagot azokra a kis épületekre viszik fel, amelyekben a vasúti átjárók vezérlő berendezései működnek. Az első mérések szerint a bevonat 6-8 fokkal is csökkentheti a belső hőmérsékletet, így ritkábban hibásodnak meg a berendezések. Elsőként 50 sorompóházat kezelnek két Budapest környéki vasútvonalon. Letartóztatták a balatoni ámokfutót. A férfi kábítószer hatása alatt menekült, miután egy motoros rendőr igazoltatta Tihanynál augusztus 20-án. Meg annyi közlekedési szabályt szegett meg, kerékpárúton közlekedett, a tilos jelzés ellenére áthajtott a vasúti kereszteződésen. Neki ment egy rendőrautónak és a gyalogos rendőrök felé vette az irányt, egyiküket el is sodorta. Még lövéseket is leadott a hatóság a kocsi kerekeire, végül aztán Balatonfüreden egy villanyoszlop állította meg a férfit. Mesterséges intelligenciával működő kamerákat vetnek be az erdőtüzek ellen Horvátországban. A tűz korai észlelését segíti a rendszer. Most 50 új kamerát szereltek fel 25 helyszínen, főképp természetvédelmi területeken. Nagy rész derült idő lesz, kevés felhővel, északon borulhat be jobban az ég. Eső nem lesz, és a szél is gyenge marad. Késő estére 16-22, éjszakára 12-17 fok közé hűl a levegő. Holnap eleinte csak fátyolfelhők zavarhatják a napsütést, aztán nyugat felől megvastagszik a felhőzet. Déltől már szorványosan lehet zápor, főképp a délnyugati-nyugati területeken, délen pedig akár zivatar is előfordulhat. A szél néhol megélénkül, megerősödik, 28-33 fok között alakulnak a csúcsok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék, tessék csillagokat bámulni, amíg lehet. Ma este még lehet, holnaptól aztán felhő, reggel is és este is, ameddig a szem ellát. Hát a felhőktől nem nagyon fogunk ellátni túlságosan messzire. Mi most nem nézni, hanem hallgatni fogjuk a csillagokat, köszönhetően a szénpéretnek. Jön a Stars itt a Besten, a legjobb zenék között.

szünet, de azóta egy-két évente mindig ellátogat ide a Morcsóba, sőt, volt olyan is, hogy egy éven belül kétszer tették tiszteletüket Magyarországon. Az idei is már megvolt, augusztus 10-én a Szigeten. Ők jönnek most a Rome Wasn't Built in a Day-jel, itt a Best-en, a legjobb zenék.

0: Ez a Night Shift a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Best FM, a legjobb zenék.
1: Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkísértél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom, ugye

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Műteni kell a Gripen pilótáját. 60-nál több településen írtják a vérszívókat. Olívaolajaknál talált hibát a fogyasztóvédelem. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Gyakorlat közben történt a szolnoki Gripen baleset. A vadászgép egy másik repülőgéppel szimulált légiharcot vívott éppen, amikor hibajelzést kapott. Ezért megkezdte a landolást, a leszállás után a pilóta katapultált. A fedélzeten rakéta és gépágyú lőszer is volt, a pilóta felkészültségének és a tűzoltók gyors beavatkozásának köszönhető, hogy nem történt nagyobb baj, mondta Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter. Amíg ki nem derül, mi okozta a katasztrófát, felfüggesztették a Gripenek kiképzési repülését, addig a készenléti gépek látják el szolgálati feladataikat. A pilótát meg kell műteni, az Észak-Pesti Centrum Kórház Honvéd Kórház közölte, hogy gerincsérülést szenvedett a tiszt, de az állapota jó. A beavatkozást várhatóan holnap végzik el. Öt vármegye 63 településen gyérítik a szúnyogokat a héten. A Balatonnál, a Dráva mentén és Borsod-Abaúj-Zemplénben földi permetezést végeznek az esti éjszakai órákban. Az aszály miatt nagyobb szúnyogtenyészőhelyek nem alakultak ki, a kevés csapadék viszont kedvezhet az inváziós fajoknak. Ezeknek már a virágalátétekben, hordókban vagy a locsolás után összegyűlt kevés víz is elegendő a szaporodáshoz. Ásványolajjal szennyezett olívaolajat hívott vissza a polcokról a forgalmazó. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság közölte, hogy az érintett Olitalia és Noi Voi márkájú 5 literes kiszerelésű törköly olívaolajakban határértéket meghaladó ásványolaj szennyezettséget mértek. Az egészségre káros anyag feltehetően gépek kenőanyagaiból, feldolgozás során vagy csomagoló anyagokból kerülhetett a termékbe. Azt kérik, hogy az érintett ételeket ne fogyasszák el. Német kórházból elvitt beteg csecsemőt találtak a magyar rendőrök. A kisbabát engedély nélkül vitték el az egészségügyi intézményből, emiatt körözést adtak ki a német hatóságok. A csecsemőt az M43-as autópálya egyik pihenőjénél feltartóztatott kocsiban találták meg a csongrád-csanádi rendőrök. A babát a mentők segítségével stabil állapotban vitték kórházba, ahol megkapta a szükséges orvosi ellátást. Nagy rész derült idő lesz, kevés felhővel, északon borulhat be jobban az ég. Eső nem lesz, és a szél is gyenge marad. Késő estére 16-22, éjszakára 12-17 fok közé hűl a levegő. Holnap eleinte csak fátyolfelhők zavarhatják a napsütést, aztán nyugat felől megvastagszik a felhőzet. Déltől már szorványosan lehet zápor, főképp a délnyugati-nyugati területeken, délen pedig akár zivatar is előfordulhat. A szél néhol megélénkül, megerősödik, 28-33 fok között alakulnak a csúcsok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
3: Montel Jordan, this is how we do it. Faithless Insomnia, MNS presents The Girl Next Door és a Sussol Nugget, illetve Black Eyed Peas Berries The Love. Ezeket az előadókat és ezeket a dalokat kínálom a következő órára 9 és 10 óra között itt a Best and Basement Jacks Good Luck. Ezzel pedig indulunk már is.
2: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal. Best FM, a legjobb zenék.

0: Night Shift-tel az éjszakába minden délután 6-tól a Best FM-en.
1: Dr. Béres!
2: My name is Victor, you can take a picture.

Ezt a fém a legjobb zenék. Igen, ez a fét lesz, már nem az a fét lesz, mint ami Maxi Jazz-zel volt. De így is nagyon jók. Így is nagyon szeretjük őket. Szóval, hogyha úgy gondolják, akkor ugyanúgy, mint eddig, jöhetnek nyugodtan egy-két évente. Szigetre, önálló koncerttel, bármely más fesztiválra. Várjuk őket szeretettel. Az Insomnia a legnagyobb. Érkezik itt a Besten a legjobb zenék között.

Best FM, a legjobb zenék. Nagyon gyorsan elhadartam az időjárással kapcsolatos infokat, azért mondok egy picit pontosabbat és részletesebbet a holnapi napra vonatkozólag. Szóval 30 napos nappali maximumra lehet számítani, ami nem olyan rossz, az már egy picit kellemetlenebb, hogy zátorokra és zivatarokra is kell számítani holnap országszerte.

Best FM, a legjobb zenék. 3-ból 3 a harmadikról, hogy ez pontosan mit is jelent. Hát kereken 20 évvel ezelőtt jelent meg Nelly Furtado harmadik nagy lemeze, a Loose, amelyről az első 3 kislemez kivétel nélkül felkerült az amerikai kislemezlista.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Az iskola kezdési támogatás első része már a rászorulóknál van. Nem volt baj a vizsgált tanszerekkel, óvják a forróságtól a sorompókat. Villányi Eszter vagyok. Megérkezett a rászoruló családokhoz az iskola kezdési támogatás első fele. Az 50 ezer forintot a családi pótléktól külön utalta vagy kézbesítette a Magyar Államkincstár. A támogatás több mint 400 ezer gyermeket érint, és a már meglévő nyilvántartások alapján automatikusan jár, ezért külön kérelmet nem kellett benyújtani. A második ugyancsak 50 ezer forintos részletet novemberben iskoláztatásra fordítható utalványként kapják meg a jogosultak. Kétnapos rendkívüli ülés tart a parlament csütörtökön és pénteken. A képviselők csütörtökön a média tanács vezetőit jelölő bizottság létrehozásáról dönthetnek, majd szakképzési és igazságügyi törvénymódosításokat vitathatnak meg. Pénteken titkos szavazással választhatják meg a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőit. Az augusztus utolsó napjára tervezett újabb rendkívüli ülés várhatóan elmarad. Minden megvizsgált tanszer megfelelt a biztonsági előírásoknak. A fogyasztóvédelmi hatóság toltartókat, ceruzadíszeket, zsírkrétákat és gyurmákat ellenőrzött, de egyikben sem talált egészségre veszélyes anyagokat. A szülőknek azt tanácsolják, hogy vásárláskor a minőséget és a tartóságot is vegyék figyelembe, a nyugtát pedig őrizzék meg. Hővédőbe vonatta lóvja sorompóit a rendkívüli melegtől a MÁV. Az anyagot azokra a kis épületekre viszik fel, amelyekben a vasúti átjárók vezérlő berendezései működnek. Az első mérések szerint a bevonat 6-8 fokkal is csökkentheti a belső hőmérsékletet, így ritkábban hibásodnak meg a berendezések. Elsőként 50 sorompóházat kezelnek két Budapest környéki vasútvonalon. Legalább 140 autó égett ki egy ipari parkban a londoni Gatwick repülőtér közelében. A lángok több órán át tomboltak, és egy autószerelő műhelyt, valamint reptéri utasok járműveit is elpusztították. Senki sem sérült meg, a tűz azonban megrongálta az elektromos hálózatot, ezért több mint 2000 otthonban szünetelt az áramszolgáltatás. A rendőrség gyújtogatás gyanújával őrizetbe vett egy 67 éves férfit, akit később óvadék ellenében szabadon engedtek. Majd rész derült idő lesz, kevés felhővel, északon borulhat be jobban az ég. Eső nem lesz, és a szél is gyenge marad. Késő estére 16-22, éjszakára 12-17 fok közé hűl a levegő. Holnap eleinte csak fátyolfenhők zavarhatják a napsütést, aztán nyugat felől megvastagszik a felhőzet. Déltől már szorványosan lehet zápor, főképp a délnyugati-nyugati területeken, délen pedig akár zivatar is előfordulhat. A szél néhol megélénkül, megerősödik, 28-33 fok között alakulnak a csúcsok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Szépen körbeutazunk a földet a következő 60 percben itt a Best FM-en. Ellátogatunk majd Komodóba, Mauro Picottónak köszönhetően, aztán egy kis kaliforniai kiruccanás Tupackkel, sőt, igazából Amerikában kétszer is ellátogatunk, mert hogy a sor legeslegelején Jakarta érkezik az American Dream-mel itt a Best FM.
0: Ez a Night Shift a Best

Esztefem a legjobb zenék. Idén áprilisban egy önálló klubest keretein belül volt látható és hallható Mauro Picotto Budapesten. Mondhatni, hogy ez egy előrehozott kárpótlás volt azért, mert hogy az idei Parádé Remembert augusztus utolsó hétvégén cserébe viszont kihagyja. Érkezik ő, és persze a Komodo itt a Esztefem a legjobb zenék között.

Best of a legjobb zenék, ez a Tupac Shakur per második hete. És hogyha jók az ügyészek, jók kérdeznek az ügyvédek, akkor lehet, hogy pont a 30. évfordulóra kiderül végre, hogy ki is ölte meg

Best FM a legjobb zenék 52 évvel ezelőtt. 1974. augusztus 16-án volt az Aerosmith első tévés szereplése egy amerikai talk show-ban. Most kép nélkül csak hangban érkezik tőlük az Amazing.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Még 60 perc, és véget ér a hétfő, és ezzel együtt pedig kezdődik a kedd, az idei augusztus utolsó keddje. Mert hogy a jövő kedd, az már kőkeményen szeptember 1-e lesz. A mai utolsó 60 percben George Michael jön majd Mary J. Blige-al, és az ezzel, itt lesz majd az En Vogue is, a Nina Sky után.
1: Ez a Night Shift a best

Best of a legjobb zenék, összvisz három duettet készített George Michael, amelyben hölgyek voltak a partnerei, viszont ez a három hölgy az R&B három legnagyobb divája. A Know You Were Waiting For Me Aretha Franklinnel, az If I Told You That Whitney Houstonnal, és az Ez Mary J. Blige-a. Hát ez jön most itt a Best of a legjobb zenék között.

Best FM a legjobb zenék, ahogy azt korábban jeleztem, most értünk el a hétfő végére. Ennyi volt a Night Shift, holnap 6-kor érkezünk. Hát hangja olyan lesz, mint a lány a népmesében, hogy jön is, meg nem is, hoz is ajándékot, meg nem is. Szabadságom a hangja, de persze azért mix nélkül nem hagy minket, szóval a 120 percnyi funky holnap is garantált lesz 6 és 8 között. Jön az MP-ből, én meg megyek, jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen